0: 36%-a él szegénységben. Egy perces néma csenddel tisztelgett a szrebrenicai népirtás áldozatai előtt a horvát szábor. Uszkok, korrupciós bűncselekmények miatt több személy letartóztatása zajlik. Trump feloszlatta a független választási bizottságot.
1: Híreink következnek.
0: A Demográfiai és Bevándorlási Minisztérium felkérte a civil szervezeteket, hogy augusztus 10-éig pályázzanak a horvát diaszpóra visszatérésének, bevándorlásának és integrációjának ösztönzését célzó támogatásra idén 1,2 millió eurós támogatási kerettel. 6 kiemelt területre kiterjedő projektekre lehet pályázni, de pályázni lehet olyan kulturális és sporteseményekre is, amelyek elősegítik a horvát identitást, a diaszpórából származó gyermekek és fiatalok integrációját elősegítő támogató programot, valamint 30 év alatti gyermekek és fiatalok csereprogramjaira is. A Nyugdíjasok Pártja fenntartások nélküli támogatását fejezte ki az idősek személyéről szóló törvény bejelentett elfogadása iránt. Felszólította a kormányt és a munkaügyi nyugdíjrendszeri család és szociálpolitikai minisztert az idősek személyéről szóló nyilatkozat szigorú végrehajtására, kiemelve azzal, hogy a horvát nyugdíjasok 36%-a szegénységben él. A Nyugdíjasok Pártja hivatkozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet a Hosszú Távú Gondozás Javítása Horvátországban című dokumentumára, amely rámutat a nyugdíjasoknak nyújtott elégtelen ellátásra, és megjegyzi, hogy Horvátország alacsonyabb állami szociális támogatást nyújt, mint más uniós országok. A horvát parlament ma egy perces néma csenddel adózott a szrebrenicai népirtás áldozatainak emlékére, amelyben a boszniai szerb katonai és rendőri erők több mint 8000 bosnyák férfit és fiút öltek meg az ENSZ által védett enklávé eleste után. 1995. júliusában az ENSZ bizottsági tanácsa által kijelölt és az ENSZ erők által őrzendő védett övezetben a boszniai szerb katonai, rendőri és félkatonai egységek a II. Világháború óta Európa egyik legnagyobb atrocitását követték el. Az uszkok tájékoztatása szerint letartóztatások és sürgős bizonyítási cselekmények zajlanak Buja településen, olyan személyekkel szemben, akiket alapos gyanú terhel korrupciós bűncselekmények elkövetésével. Az uszkok azt is közölte, hogy a gyanúsítottak kihallgatását követően döntenek az ügy további menetéről, és a nyilvánosságot a megfelelő időben tájékoztatják. Az amerikai félidős választások előtt 4 hónappal Donald Trump elnök feloszlatott egy független választási bizottságot, jelentették amerikai médiumok. A testületet a kongresszus hozta létre 2002-ben, feladata pedig az, hogy többek között szövetségi források biztosításával támogassa az egyes államokat a választások megszervezésében. Trump egyértelműen káoszt akar okozni a választási folyamatban, mondta Adrian Fontes, demokrata politikus és az Arizona államtitkára, akinek hivatala lebonyolítja a választásokat ebben a szövetségi államban. Ez a lépés aláássa a pártatlan választási adminisztráció integritását, mondta Fontes egy nyilatkozatban. Beje község adott otthont a hagyományos Eszék-Baranya megyei szántó versenynek. A rendezvény 21. kiadása abból a szempontból egyedülálló, hogy a versenyzők a megszokott tarló helyett először mérik össze tudásukat gyepterületen. A verseny felvezetéséül szolgál a Baranya által rendezendő világbajnokságra, a győztesek pedig kvalifikálják magukat a július végén Delnicében tartandó országos bajnokságra. A szántó verseny résztvevői a Beje és a Várdaróc közötti út mentén fekvő szántóföldön mérettették meg magukat.

1869-ben ezen a napon Budapesten született Kandó Kálmán gépészmérnök, a vasút villamosítás úttörője. Oklevelét a Budapesti Műegyetemen szerezte 1892-ben. Gyakorlati működését egy párizsi cégnél kezdte, majd hazatérve a Gantz gyár szolgálatába állt, ahol rövidesen a villamosági szerkesztési osztályvezetője lett. Bevezette az indukciós motorok gyártását saját tervei és számítási módszere alapján, s megkezdte azok a vasúti vontatás céljaira való alkalmazását. 1896 és 1898-ban megépítette az első három fázisú közülti villamos vasutat, s több bányavasutat villamosított. A szerzett tapasztalatok alapján 1898 és 1902 között építette az első váltakozó áramú nagyvasúti villamos vasútvonalat, az úgynevezett Valtellina vasutat. Az általa kidolgozott nagy feszültségű háromfázisú rendszer alapján, amely első ízben bizonyította be a villamos vontatás fölényét a gőzüzem felett. A Valtellina vasút üzemi eredménye alapján az olasz kormány amerikai tőkével megalakította a Westinghouse olasz társaságot és a Vadoligorében mozdonygyárat létesített Kandó mozdonyok gyártására. 1905-ben több magyar munkatársával együtt a vállalat szolgálatába állt, mint a gyár műszaki vezetője, majd a vállalat alelnöke lett, és itt működött Olaszország háborúba lépéséig. Villamosította a Giovi vonalat, melynek mozdonyai üzembiztonság, sebesség és pajlogos teljesítő képesség, vagyis a súly kihasználás tekintetében évtizedeken át csúcs teljesítményt jelentettek a villamos mozdony szerkesztésben. A Sistema Italianának nevezett Kandóféle rendszer a II. Világháborúig vezető szerepet játszott az olasz vasutakon. 1917-ben ismét a Gantz kötelékébe lépett, először műszaki igazgatóként, később vezérigazgató lett, és megkezdte a második vasútvillamosítási rendszerének, a fázisváltós rendszernek a kidolgozását, mely lehetővé tette a közhasználatú erőművek 50 periódusú áramának, a vasúti vontatásban való közvetlen felhasználását. Az új rendszert a nyugati pályaudvar alagközti fővonal szakaszon próbálták ki, próbamozdonya 1928-ban került ki végleg a pályára. Közben egyenáramú gyorsvonati mozdonyt épített a Párizs-Orleán közötti vasút számára, s hosszabb időt töltött az USA-ban a Westinghouse cég tanácsadójaként. A fázisváltós próbamozdony üzemi eredményei alapján határozta el a MÁV a Budapest-Hegyeshalom közötti fővonal villamosítását. Ezt tervezte a Kandó a róla elnevezett villamos mozdonyt. Sem a villamosítás befejezését, sem mozdonyainak üzembeállítását nem érte meg. 1799-ben ezen a napon született Petényi Salamon János, a magyar állattan megalapítója. Evangélikus lelkészi pályára készült, és egy ideig Bécsben hallgatott teológiát. Itt ébredt fel érdeklődése a természetvizsgálat iránt, és a kor neves tudósainak körében számos gyűjtőkiránduláson vett részt. Ezeket az utakat azután egy török határvidéki, immár önálló tanulmányúttal koronázta meg. Időközben kitanulta a preparátori mesterséget is, ami később kenyérkereső foglalkozása lett. Eleinte nem akarta a lelkészi vagy tanári hivatással járó kötöttségeket vállalni, hogy gyűjtő és megfigyelő munkáját folytathassa, inkább erdőrnek állt. Néhány évet azután mégis a cinkotai parókián töltött lelkészként, majd ismét a természet vizsgálatával foglalkozott, ezúttal Podmanicki János báró anyagi támogatásával. 1834-ben nyerte el az igazán nekivaló állatkonzerválói állást a Nemzeti Múzeumban, emellett ki is tartott hatáláig. Felfedező útjain szinte évente feltárta az ország egy-egy vidékének állatvilágát. Eredményeit főként Brem folyóiratában, az Isisben tette közé. Figyelme, vizsgálódásai kiterjedtek az állatok anatómiájára, életmódjára, viselkedésére. Foglalkozott halkutatással és paleontológiával is. Ornitológiai tárgyú kézirata azért nem jelenthetett meg életében, mivel ő ragaszkodott a magyar nyelvű kiadásához, ez pedig a Bach korszak alatt nem engedélyezték. Az értékes munka ezután elkallódott. Néhány lapjára éppen Herman Otto bukkant rá egy utcai árusnál, aki csomagoló papírként használta.

0: időjárás jelentés.
1: Ma napközben napos és nagyon meleg volt az idő, délután helyenként elsősorban Horvátország középső részén elszórtan záporok is előfordultak. Gyenge és mérsékelt légmozgásban a nappali hőmérséklet 32-33 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 27 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 38%, a légnyomás értéke 1014 hektopászkál volt. Holnap országszerte változékony időjárásra van kilátás, részben napos, megnövekvő felhőzettel, de a hőmérséklet nem változik számottevően. Éjszaka 14 és 18 Celsius fok között alakul a hőmérséklet, míg nappal 33 Celsius fokig melegszik a levegő.

0: önök az SZEKI Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Слушай, 102.0, 102.4, 102.8 и 105.3 МГц.
2: Правый радио Осик.